Well, thing, I think I love you. But I wanna know for sure.

0: és tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Újabb turbina termel Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az Államigazgatási Főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunái és a Drávái. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb, ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagy többlettel zárt a költségvetés, gond van a játszóterekkel, bővülnek a vállalkozások, önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna.
1: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hopp, és már is kedlet 8. hó és 11-e. Remélem, hogy sikeres volt az éjszakai hadművelet, akár munkával telt, akár megérdemelt pihenéssel. Megyünk tovább, jó, ezzel a kedves kis keddel. Megnézzük majd, hogy mit csinált e napon Elvis, John Lennon, vagy éppen a Led Zeppelin, és persze megnézzük majd azt is, hogy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, vagy leginkább kivel. Jó, ma meg a zenéink. 103.9 Rock FM, jó reggelt!

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, egy hosszanti szakaszon ez még tartja magát, illetve forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, de megvan még a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: 9 Rock FM.
1: Kedves Zsuzsannák, bár ebből sok van, már hogy a napból ettől függetlenül ma is boldogot, és éljenek a ti porcok is.
2: Jó.
1: Na meg egy kedves kedd, váljék mindenki egészségére. Hírek után majd felcsapjuk a krónikákat, és megnézzük, hogy mit jegyeztek fel kedvenc zenészeinkről a krónikások, és persze zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Újabb turbina termel Pakson. Államfőt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Dunavíz szintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunáé és a Drávájé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
2: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb, ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágat, köveket.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM. Na, nyissuk meg az időkaput. 1956. augusztus 11. Elvis Presley megjelentette a zene történeti jelentésük Don't Be Cruel, illetve Hound Dog kislemezét. A korong rekordot is döntött, 11 egymást követő héten átvezette a slágerlistát. Aztán 66. augusztus 11. John Lennon bocsánatot kért, ugye? Azért a kijelentésért, amit egyébként ő nem úgy gondolt, csak aztán úgy értelmezték, azt lett is belőle botrány meg tragédia, miszerint azt mondotta, hogy a Beatles népszerűbb, mint Jézus. 79. augusztus 11-én a Led Zeppelin fellépett a Knebworth Festival második estéjén. Ez a koncert lett az együttes legutolsó brit fellépése az eredeti felállásban, John Bonham dobos egy évvel későbbi halála előtt. Így, 103.9 Rock FM, na majd még kotorászunk persze, utakon vigyázzunk, zenélünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egy irányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, egy hosszanti szakaszon ez még tartja magát, illetve forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, de megvan még a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
1: Nagy többlettel zárt a költségvetés, gond van a játszóterekkel, bővülnek a vállalkozások, Önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá, a bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
2: Július 7-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság asszály miatt hamarabb is kezdődtek a munkák. Gyakorlatilag őszi búzából egy 4 millió 100 000 tonna eredmény van az országban. Ez 1 millió tonnával kevesebb, mint a tavalyi évben. És őszi árpából is azt lehet mondani, hogy 3-400 000 tonnával kevesebb termet, mint ami kellett volna.
1: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Könyvtöd voltam! Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, tudom, hogy esküvő szezon van, de hát most mit csináljunk? 72. augusztus 11-e, egy legendás válás dátuma, a rock történelem egyik legbékésebb és legpéldamutatóbb szakítása volt egyébként, még akkor is, ha a háttérben komoly magánéleti válság húzódott. E napon ment szét Elvis Presley és Priscilla Presley. A zenész szinte folyamatosan úton volt, ugye a Las Vegas-i fellépései és a turnék miatt Priscilla teljesen elszigetelve érezte magát. Mindkét fél részéről történtek félrelépések, kikacsintások. Ugye Elvis hűtlenségei mellett Priscilla viszonykezdett Mike Stone karate oktatóval. És a pár egyébként valójában már 72. februárjában külön vált, július 26-án beadták a hivatalos különélési nyilatkozatot, majd ezt követte az augusztus 11-i válókereset. Hát 4 éves kislányuk Lisa Mary neveléséről teljesen békében közösen döntöttek. Priscilla 725 000 dollár egyösszegű juttatást kapott, Elvis havi rendszerességgel fizetett feleség és gyerektartást. Priscilla megkapta Elvis új zenei kiadóvállalatának 5%-át, eladták közös Beverly Hills-i otthonukat, és a bevétel felét Priscilla kapta. Egyébként pedig a válást végül 73. október 9-én mondta ki a Santa Monica-i bíróság, és érdekes, ezért is mertem elmondani, hogy egymás kezét fogva sétáltak ki az épületből, megtartva kapcsolatuk tiszteletteljes mi voltát. Na, azért mondom, lehet ám így is. Nem kell rögtön az egy cájgot haigálni. 103.9 Rock FM, utakon vigyázzunk!

0: 93.9 Rock FM.
1: Boldog névnapot a Zsuzsannáknak és a Tiborcoknak. 7:30 jönnek a hírek, aztán majd mindjárt kiderítjük, hogy kivel vagy mivel tudnak eldicsekedni a mai születésnaposok, és persze hírek után is sokat zenélünk.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Befejeződött a közbiztonsági razzia. Új kerékpársáv lesz Budán, megnyugtató a Sziget zajmérési eredménye. A mikrofonnál Gál Ildikó. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció, így értékelte azt a belügyminisztérium. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a tárca a rendőrség bevonásával július közepén. Az elmúlt három hétben több mint 150 embert fogtak el, és csaknem 120-at előállítottak. A szakemberek megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Le kell zárni a vízmegtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat, ezt a miniszterelnök mondta a napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter ezért azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Megnyugtató adatok a Sziget Fesztivál zajszintjéről. A mérések jóval határérték alatti értékeket mutatnak a harmadik kerületben. Ezt Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője mondta az MTI-nek. A rendezvény zajszintjét két óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren vizsgálták. Külön kerékpársáv lesz a Szent Gellért rakparton. A Budapest közút beruházásának célja megszüntetni, hogy a gyalogosok és a biciklizők közös járdán osztozzanak. A fejlesztés révén a Rudas gyógyfürdőnél lévő, csaknem 260 méteres szakaszon a bicóval közlekedőket átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én szerdán éjjel lesz, hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk villantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Marad a kánikula, sok napsütésre, száraz időre számíthatunk. 36-37 fok körül várható a csúcs hőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók, folytatjuk a legjobb rock zenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, jó reggelt, jó utat, jó munkát és boldog születésnapot, kedves augusztus 11-eiek. No, hát egy olyan úriembert találtam, aki éppen egy esztendővel ezelőtt hagyott itt bennünket, de abszolút meghatározó karaktere volt a 80-as és 90-es éveknek. 1953. augusztus 11-én született Terry Gene Bollea néven Georgia állambeli Augustában, de aztán másfél éves korában családja Floridába és Tampába költözött, és mi csak úgy ismerjük őt, hogy Hulk Hogan. Megvan, persze.

hogy megvan. Fiatalon kiváló baseball játékos volt, ám egy súlyos sérülés korán véget vetett ennek a sportolói álmának. Egyetemi évei alatt professzionálisan zenélt, basszusgitárosként játszott a Rakas Rukus nevű helyi rockzenekarban, amelyel nagy népszerűségre tett szert a floridai klubokban. Zenélés mellett viszont megszállottan foglalkozott a testépítéssel, és itt figyeltek fel rá a profi birkózó világ promóterei lenyűgöző alkata és karizmája miatt. 77-ben kezdte profi birkózói pályafutását. A Hulk nevet azért kapta, mert fizikailag az akkori tévés hihetetlen Hulkot alakító Lou Ferrigno-nál is nagyobb darab volt. Aztán megnyert mindenféle címet, van benne egy csomó W, és hát a nagy fordulat, ő volt az első igazi mainstream szupersztár a szakmában, egymás után nyerte a világbajnoki címeket, és hát természetesen jöttek a filmes felkérések, ahonnan mi igazán ismerjük őt. Úgyhogy kedves, ma születettek! Hulk Hogan! 103.9 Rock FM! Na!

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok! Egy irányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton megy hosszanti szakaszon, ez még tartja magát, illetve forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, de megvan még a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

Milano. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
2: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
3: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
4: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori ég csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
3: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
6: És bedobta!
7: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
6: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM Domban.
7: Jegyek és információk darcevent.com. Az esemény támogatói MBH Bank, MVM és MOL.
6: Hungarian Dance Trophy, több mint élmény!
8: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Újabb turbina termel Pakson. Köztársasági elnököt választ a parlament. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az Országgyűlés Házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az Országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunáé és a Dráváé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni Eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
10: Itt elsősorban a lakókörnyezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
9: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett. Megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon. Erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

99 Rock FM. Na, hát ez volt az a nap 99-ben, amikor a Kiss együttes tagjai végre megkapták saját, jól megérdemelt csillagukat, ott, ahol mások is kapni szoktak, a hollywoodi hírességek sétányán. A Kiss a sétány 2325. csillagát kapta meg. Igen, meg lehet keresni a Google térképen is egyébként. A rajongók legnagyobb örömére mind a négy alapító tag személyesen, teljes összhangban jelent meg az eseményen. Hollywood akkori tiszteletbeli polgármestere Johnny Grant adta át a zenekarnak az elismerést, és a városban hivatalosan is Kiss nap volt. Paul Stanley a beszédében hangsúlyozta, hogy a csillagon ugyan az ő nevük szerepel, de az valójában a rajongóké, akik nélkül soha nem érhettek volna el ilyen magaslatokba. Igen, a helyszínt persze elözönlötték a jellegzetes arcfestést viselő Kiss Army rajongók. Úgyhogy nagy nap volt ez 99. augusztus 11-én. 103.9 Rock FM, na zenéjük!

0: 93.9 Rock FM.
1: Fél kilenchez értünk nem sokára egy legendás fesztiválról, ami természetesen, mint a fesztiválok többsége, egyrészt a fellépők miatt legendás, másrészt meg azért, mert olyan botrány volt. Na, majd a hírek után, amikor zenélünk is.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. Hírek.
2: Nagyot csökkent az államháztartási hiány, gond van a játszóterekkel, bővülnek a vállalkozások, önök Gál Ildikót hallják. Júliusban jelentős, 500 milliárd forintos többlettel zárt a költségvetés, ilyenre évtizedek óta nem volt példa, közölte Magyar Péter miniszterelnök. A pénzügyminisztérium gyors tájékoztatója szerint a hiány az áprilisi 91%-ról 67%-ra esett, nagyjából 1000 milliárd forint a csökkenés mértéke. Több mint 45 ezer utast ellenőriztek a fővárosban. A forgalmas járatokon és a metróállomásokon razziázott a BRFK, valamint a Budapesti Közlekedési Központ közösen. Az utaskoordinátorok több mint 38 ezer jegyet és bérletet olvastak le. Az egyenruhások nagyjából 200 embert igazoltattak, elfogtak egy körözött személyt, és többeket előállítottak, valamint helyszíni bírságokat szabtak ki jogosulatlan buszsáv használat és taxis szabálytalanságok miatt. Rosszul vizsgáztak a játszóterek, több mint harmaduknál tárt fel jogsértést a Fogyasztóvédelmi Hatóság. A vizsgálatok szabadtéri és közintézményi helyszínekre is kiterjedtek, csaknem 3000 eszközt vettek górcső alá. A bírságok összege elérte a 14 millió forintot. Egyre több az egyéni vállalkozás Magyarországon. Számuk egy év alatt több mint 30 ezerrel, az idei első fél évben 21 ezerrel emelkedett. Az elmúlt 5 év növekedésének jelentős része néhány ágazatban koncentrálódott. Élen a szállítás és raktározás áll. Ezt követi az egyéb szolgáltatások, a művészet, a sport és a szabadidő, valamint az oktatás. Minden eddiginél korábban végeztek a gazdák az aratási munkákkal. A tavalyihoz képest 2 millió tonnával kevesebb gabona termett, tájékoztatta rádiónkat Petőházi Tamás, a Gabonatermesztők Országos Szövetségének elnöke.
3: Július 10-e körülre végeztünk az aratási munkákkal. Tavasz szárazság, a száj miatt hamarabb is kezdődtek az munkák. Gyakorlatilag

0: 34 fok között alakul. Csütörtökön is a napsütésé lesz a főszerep, mindössze 32 fokig kúszik a hőmérő higanyszála.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Folytatjuk a legjobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

kellemes kánikulát mindenkinek, és még kellemesebb keddet ilyen augusztus 11-e. Nagy nap volt ez 2001-ben is. E napon volt az Ozzfest. A rock és a metal zene történetének egyik eléggé meghatározó esemény sorozata. Hát történt, ami történt. A fesztivál különlegességét az adta, hogy a klasszikus heavy metal keresztapái, na meg az ezredforduló új hullámos listavezető bandái együtt szerepeltek. Volt Black Sabbath, Marilyn Manson, Slipknot, Linkin Park, Disturbed and Papa Roach. Na meg Káosz és Sárvihar, ahogy az már lenni szokott az ilyen fesztiválokon. A Slipknot és Manson fellépése alatt a koncert helyszín hátsó füves domboldalán helyet foglaló rajongók teljesen megőrültek, elkezdték puszta kézzel feltépni a gyeptéglákat, és azokat a sárral együtt tömegesen haigálták be az amfiteátrum fedett üléssoros részeibe. A dombon ráadásul több helyen kisebb tüzeket is gyújtottak a feszültség levezetésére. A sár és a gyepzápor olyan súlyos volt, hogy a biztonságiaknak a koncert egy pontján engedélyezniük kellett a közelebbi helyekre szóló jegyesek hátrébb húzódását, vagy éppen az első sorok feltöltését, hogy megvédjék a nézőket a sérülésektől. Egyébként érdekesség, hogy a New York Times korabeli beszámolója szerint a turné ezen szakaszán komoly egészségügyi kampány is zajlott a metálos szubkultúrát megcélozva, mégpedig ingyenes óvszereket és felvilágosító brossúrákat osztottak, hogy felhívják a fiatal rockerek figyelmét a biztonságos cekcre. Hát így volt ez. Akkoriban 2001-ben az Ozzfesten. 103.9 Rock FM, na de megyünk.

0: közlekedés.
1: Balesetmentes közlekedést és jó utat kívánok. Egyirányosítás a 18. kerületben a Nagykőrösi úton, egy hosszanti szakaszon ez még tartja magát, illetve forgalmi rendváltozás a Könyves-Kálmán körút Mester utca csomópontban, de megvan még a sávzárás a Dózsa-György úton és a Vágány utcában is. Óvatosan!
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM hírek.
1: Vége a közbiztonsági razziának. Új kerékpársáv lesz Budán. Érdemes az Eget kémlelni. A mikrofonnál Gál Ildikó. Eredményes volt a fővárosi közbiztonsági akció, így értékelte azt a belügyminisztérium. A 30 napos razziát több önkormányzati vezető jelzésére és lakossági bejelentések alapján indította a tárca a rendőrség bevonásával július közepén. Az elmúlt 3 hétben több mint 150 embert fogtak el, és csaknem 120-at előállítottak. A szakemberek megállapították, hogy a budapesti közbiztonsági probléma háttere összetett, ezért kizárólag rendészeti eszközökkel nem megoldható. Le kell zárni a vízmegtartással és az atomenergiával összefüggő tabukat. Ezt a miniszterelnök mondta a napirend előtt az országgyűlésben. Magyar Péter ezért azt kérte, hogy az ősszel elinduló alkotmányozási folyamatban határozzák meg a vízhez, az energetikához és a fenntartható környezethez való jogot is. Megnyugtató adatok a Sziget Fesztivál zajszintjéről. A mérések jóval határérték alatti értékeket mutatnak a 3. kerületben. Ezt Kádár Tamás, a fesztivál főszervezője mondta az MT-nek. A rendezvény zajszintjét 2 óbudai helyszínen, a Búza utcában és a főtéren vizsgálták. Külön kerékpársáv lesz a Szent Gellért rakparton. A Budapest közút beruházásának célja megszüntetni, hogy a gyalogosok és a biciklizők közös járdán osztozzanak. A fejlesztés révén a Rudas gyógyfürdőnél lévő, csaknem 260 méteres szakaszon a bicóval közlekedőket átvezetik a járdáról az útpályára, a parkolósáv helyére. Jön a nyár leglátványosabb meteorraja. Az augusztusi csillaghullást a Perszeidák meteorraj érkezése okozza. Az idei csúcs augusztus 12-én, szerdán éjjel lesz, hangsúlyozta rádiónkban Király Amanda, a svábhegyi csillagvizsgáló bemutató csillagásza.
2: A Perszeidák meteorraj különösen látványos lesz, hiszen újholdra esik, és a holdnak a fénye az nem fogja elvakítani a szemünket, ezért sokkal többet meg tudunk pillantani sötétségbolt alatt. Aki esetleg vidéken él, vagy vidéken nyaral, tehát illantva az égre, természetesen olyan helyen, ahonnan jól látszik az égbolt, számos, akár óránként 70-90 hullócsillagot is megszámolhat.
1: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók! Indul egy újabb óra a legnagyobb rockzenékkel. A mikrofonnál Happy Endre. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, mindenkinek kíméletes kánikulát, ne feledjük el köszönteni a Zsuzsákat vagy a Tiborcokat, az utakon nagyon vigyázzunk, a munkához pedig úgy álljunk, hogy más is hozzáférjen. Egyébként pedig meg aki teheti, boldog szabadságot, én meghozom a zenéket ebben az órában is.

Rock Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
4: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
5: Ne várj! Használd az Urzinolt!
4: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Augusztus 13-án csütörtökön a Pizzami 13. születésnapja alkalmából minden 13. játékos nyer! Gyere el üzleteinkbe és játsz! Feltételek a pizzami.hu-n!
7: Tedd sebességbe a karriered a Spar Magyarország csapatával! Teherautósofőröket keresünk Üllőre és Bicskére. Ha CE kategóriás jogosítvánnyal rendelkezel, nálunk a helyet. Csatlakozz egy stabil, országos csapathoz, és jelentkezz még ma a spar.karrierportál.hu oldalon. A Spar csapata téged is vár.
8: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. 103.9 Rock FM. Hírek.
9: Újabb turbina termel Pakson, államfőt választ az országgyűlés. Rekord alacsony szinten lehet több folyóvízállása, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Bővül a termelés, újra működik a Paksi atomerőmű második blokkjának hármas turbinája. Tegnap reggel a Duna vízszintje 19 cm-rel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett. Így elkezdődött egy Paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Az alacsony vízállás miatt a helyszínen jelenleg eddig csak egyetlen turbina üzemelt. Érvényesen jelölték államfőnek Baka Andrást, ezt állapította meg az országgyűlés házbizottsága. A szabályok szerint ezután a parlamentnek kell voksolnia a köztársasági elnök személyéről. Ez ma délután megtörténik. Várhatóan 15 órakor már eredményt is tudnak hirdetni. Baka András több évtizedes hazai és nemzetközi jogászi, bírói tapasztalattal rendelkezik. 1990 és 98 között az államigazgatási főiskola főigazgatója volt. 1991 és 2008 között az Emberi Jogok Európai Bíróságának bírájaként szolgált, majd 2009-ben az országgyűlés a legfelsőbb bíróság elnökévé választotta. Rekord alacsony szinten lehet hamarosan több folyóvízállás a Horvátországban, például a Dunáé és a Drávájé. Utóbbinál az alacsony vízállás miatt nagy homokpadok kerültek a felszínre, ezek elzárják a hajózó utat, így a hajók nem tudnak bejutni eszékre. Az Orljava vízállása mindössze 3 cm, és a folyó a következő napokban akár teljesen ki is száradhat. Gondoljunk a madarakra is a hőség idején. A tartósan meleg és száraz idő miatt kevesebb helyen találnak vizet, így itatók kihelyezésével segíthetünk nekik, mondta rádiónknak Halmos Gergő, a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület igazgatója.
10: Itt elsősorban a lakó környezetről van szó, ahol madaraknak viszonylag kevés lehetősége van a mesterséges itatókon kívül máshol vízhez jutnia. Itt egyrészt ivási célból is vizet biztosítsunk, másrészt akár fürdési célból is. Egy nagy virág alá tét a legideálisabb itatóhely, de egyébként bármi jó, ami sekélyebb. Ha mélyebb edét rakunk ki, akkor valamilyen tárgyakat kell belehelyezni, amin keresztül ki tudnak jutni, nagyobb ágak, köveket.
9: Sok napsütésre, száraz időre számíthatunk, némi felhősödés mellett megélénkül a légmozgás. 36-37 fok körül várható a csúcshőmérséklet. Holnap általában napos, csapadékmentes időben lesz részünk. Egy hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon erős lökések kísérik majd a szelet. Az északi völgyekben frissülhet fel legjobban a levegő. Mérséklődik a hőség, ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, mégpedig a keddi Rock délelőtt, hát bizony, most már 11. napját tapossuk augusztusnak, és kánikula van, és sziget van, és van itt minden, ami szemszájnak ingere, úgyhogy tessék szíves lenni, sok-sok vizet inni, gondoskodni a napvédelemről, és ha autóval megyünk valahová, senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperccel sem, itt lehet hallani mindenféle felrobbant töltőkről, az autó hátsó ülésén. Hát hiába beszélek én, na de mindegy is. Egy a lényeg, hogy lehet hallgatni a legjobb rockzenéket még online streamen is, www.rockradio.hu, és érdemes is. Ugye Tábor Fesztivál augusztus 26-ától 29-ig Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulija. A vendégem 11 órától, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője, és tegnap a Sing Singről beszéltünk, mint fellépőről, ugye augusztus 27-én fognak fellépni, és a Sex Section is ott lesz, mégpedig ők is augusztus 27-én, tehát 11-től mindenki maradjon, Led Zeppelin, Stairway to Heaven.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, na hát, ha létezik dal, amelyik bizonyítja, hogy a hard rockban néha három hang is bőven elég a halhatatlansághoz, akkor az a Cat Scratch Fever, Ted Nugent 1977-es felvétele, és egy albumot is adott ki ugyanezen címen, azóta leginkább arról a mocskos, azonnal felismerhető gitárriffről híres, míg ő maga Ted Nugent is, semmi gitármatek, semmi fölösleges cicoma, bejön a riff és kész, már tudjuk is, hogy melyik dal szól. A Cat Scratch Fever Amerikában a Billboard 630. helyéig jutott, de jóval nagyobb lett annál, mint amit ez a helyezés mutat. Évtizedekkel később 2009-ben a VH1 minden idők 32. legjobb hard rock dalának választotta, és akkor ugorhatunk 1999-be, mert itt kezd igazán szórakoztatóvá válni a történet. A Pantera is feldolgozta a Cat Scratch Fever-t a Detroit Rock City című film soundtrackjére. Papíron ez szinte tökéletes házasság, adott egy 70-es évekbeli riff központú hard rock alapdarab, aztán jön Dimebag Darrell, Phil Anselmo, Rex Brown és Vinnie Paul, és ráengedik a Pantera 90-es évekbeli súlyát. Hát igen, ez viszont Ted Nugentnek nem tetszett, de szíve joga, nekünk viszont mind a kettő tetszik, ez most az eredeti Ted Nugent Cat Scratch Fever.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből, a 80-as évekből. Rockzenék

Szálltálunk lesz Rock Café és egy nagyszerű Queen dal, a Hammer to Fall, amely 1984-ben jelent meg a Queen The Works című albumán. Brian May írta, a lemez negyedik egyben utolsó kislemezeként jelent meg Nagy-Britanniában, a 13. helyig jutott, zeneileg pedig azért érdekes, mert miközben a Queen ebben az időszakban már bőven kísérletezett szintetizátorokkal és poposabb hangzással, elég csak ugye a Radio Gagára gondolni, a Hammer to Fall gyakorlatilag visszarántotta őket a konnektorba egy hatalmas szögletes Brian May riffre épülő klasszikus hard rock dalról beszélgetünk, és a cím ellenére nem valamiféle kalapácsos fenyegetésről van szó. Brian May később maga tisztázta, hogy a Hammer to Fall valójában az életről és a halálról szól, arról, hogy a halál az élet elkerülhetetlen része, a lezuhanó kalapács pedig tulajdonképpen a kaszás jelképe, vagyis miközben Freddie Mercury teljes erőből üvölti a dalt, a háttérben egy meglehetősen komoly gondolat van, mindannyian tudjuk, hogy egyszer lejár az időm. Na, ezzel a vidám tartalommal megyünk tovább. Ez a Queen és a Hammer to Fall.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM, a hello mindenkinek, én Csizinszki vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt. Jaj, hát az a helyzet, hogy 11-e van, igen, augusztus, és még mindig egy jó kánikula, vigyázunk magunkra, ugye sok vizet iszunk, gondoskodunk a napvédelemről, ha pedig autóval megyünk valahová, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, és hallgatjuk a legjobb rock zenéket, mert hogy Tábor Fesztivál augusztus 26-a és 29-e között Alsóörsön, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégem pedig mind minden évben Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője, lelke, meg mit tudom én, minden, ami ott van, az az ő nevéhez fűződik, és hát ott lesz ugye a Sing Sing együttes, akikről már tegnap beszélgettünk, meg a Sex Action is, sőt még majd lesz az Orálról is egy kis beszélgetés, de ne szaladjunk ennyire előre, nem sokára jön Hangya, és a Sex Actionről fogunk eszmét cserélni, de addig meg, ha már megemlítettem, akkor jön egy Sing Sing és az Életfogytig Rock'n'Roll.

legjobb zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, hát Tábor Fesztivál augusztus 26-tól 29-ig Alsóörsön 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia. A vendégem pedig mint minden évben Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, és hát mi már a fellépőkről beszélgetünk, mégpedig a Sing Sing együttesről beszéltünk tegnap, de hát szervesen kapcsolódik hozzá a Sex Section, amely augusztus 27-én a Sing Sing előtt lép fel. Hát ha már a Sex Section-t említettük, akkor térjünk át rájuk. Hát a Sex Section is körülbelül ugyanakkor alakult, mint a Sing Sing.
1: Igen, sőt a Sing Sing, amikor bevettük az abbaházi testvéreket a zenekarba, akkor mindjárt elmentünk egy hónapos szovjetuniós körutazás.
0: Szovjetunió, a fiatalok azt se tudják, hogy miről beszél.
1: Ugye, olyan élmények voltak, tehát gyakorlatilag ez 89, ugye a perestroika, amikor oszáink tudja még ezt a szó mit jelent, perestroika javába akkor dübörgött, és kimentünk egy hónapos, közel hónapos turnéra, igazából a Szovjetunió északi részén Litvániába voltunk, ahol gyakorlatilag megéltünk szuper élményeket, és kitaláltuk azt, naponta két koncertünk volt, kitaláltuk azt, hogy megtanultuk a litván himnuszt. Igazából nem is a himnusz volt, hanem szerintem olyan, mint hogy egy ilyen magyar, ismert magyar népdalt, amit úgy az emberek úgy szeretnek énekelni, mondjuk, mint a amit a Freddie Mercury tavaszi szélvizet áll. Szóval valami ilyesmi lehet.
0: Valami, igen.
1: De a lényeg az, hogy nagyon megérintett az embereket, és akkor mindig a Sasza volt a ródunk. Uh-huh. A koncerten úgy adtuk elő, hogy így elkezdtük énekelni a dalt, így a Csaba széttette így a kezét, és a Sasza berohant, és a kezébe adta a litván nemzeti zászlót. Tehát gyakorlatilag forradalmárok voltunk. Tehát olyan közönség extázis volt, és közönség siker volt, hogy utána még több évig visszajártunk oda. És lényeg az, hogy eltelt 20 év, és kimentünk a Junkies zenekarra Franciaországba, ahol a Boros Pöty meg én helyettesítettem a Rikit meg a Keresztes Viktort, mert képtelenek voltak egy EU-kártyát készíteni. Na mindegy, kimentünk, és egyszer ott az egy ilyen nagy buli volt, és ott az öltözőben jöttek újságírók, és jött egy kis csaj, és mondja, hogy Kaunasi. Ez Litvánia egyik, aha, mint Nyíregyháza.
0: Igen, igen.
1: Tehát nem Vilnius, hanem Kaunas. És mondom, hogy fiam, mi nagyon sokat játszottunk Kaunasba, de énekelek most valamit. És képzeld, el tudtam énekelni azt a litvándat, és zokogott a kis csaj, tudod, aki már évek óta ott volt Franciaországba. Úgyhogy ilyen apró kis élmények volt.
0: Hát innen folytatjuk. Tábor Fesztivál augusztus 26-29, Alsóörs, 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia. Vendégem pedig, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Ez a 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM, hát még mindig táborfesztivál, amely augusztus 26-ától 29-ig lesz. Alsóőrsön ott 30 plusz zenekar, 4 nap az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia, vendégem pedig a mai napon is, mint minden évben, Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója, főszervezője. Hát ugye a Sing Singről már beszélgettünk, mint fellépőről augusztus 27-e, de előtte fellép a Sex Section, amely szervesen kapcsolódik a Sing Singhez. Hát erről folytatjuk a beszélgetést. Gondoltatok volna, hogy a Sex Section az ennyire sikeres lesz?
1: Ja, igazából csak a kérdésedre válaszoljak. Gyakorlatilag akkor ott mutogatta a Sasza, hogy most itt indul valami, akkor még Láv néven, és hogy szuper lesz. És akkor gyakorlatilag mi egy helyen próbáltunk,
0: aha,
1: a Fekete Lyukba.
0: Igen.
1: És erről, tehát a Fekete Lyukba a következő zenekar próbáltak. Sing Sing volt a legvégén. Következő terem, Southern Special, utána volt a Perfect Name, és a Sex Section. És utána a következő ajtó pedig a Garázs Stúdió volt.
0: Az igen.
1: És az volt, hogy megbeszéltük a zenekarokkal, hogy de egyszerre zajongjuk már, mert amikor mi abba hagyjuk, akkor valami órarendet találjunk ki. És akkor megvolt, hogy 45 percig lehet alkotni, utána 15 perc szünet. És akkor ez ifjúsági magazinban készült egy ilyen közös poszter, ahol még a szegény megboldogult Nagy Gyula, az akkori népművelő volt ott a Fekete Lyuknál, ő volt az osztályfőnök, és akkor rólunk megkészült egy ilyen kép.
0: Hát innen folytatjuk nem sokára. Táborfesztivál augusztus 26-től 29-ig Alsóőrsön az ország legnagyobb vízparti rock és metal házibulia. Vendégem pedig Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Beszélgetünk a régi szép időkről. Sing Sing, Sex Section, akik augusztus 27-én lépnek fel. 103.9 Rock FM.

0: 103.9 Rock FM és még mindig Táborfesztivál augusztus 26-ától 29-ig. Alsóőrsön az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, a vendégem pedig a fesztivál alapítója Lévai Hangyási László Hangya és a Sing Sing és a Sex Section közösen. Azokról beszélgetünk, hát az volt a kérdés, hogy gondoltátok-e, hogy a Sex Section ennyire népszerű lesz?
1: Na és igazából, hogy megint hát... a kérdésedre válaszoljak, párhuzamosan alakul, haladt a két zenekar, voltak legendás közös turnék, és...
0: Nektek csak fenn kellett maradni a színpadon, tulajdonképpen
1: ilyen hiányotoknak. Igen, itt kapackoztunk.
0: Nem kell, igen.
1: És hát ugye a turnék akkor nem úgy működtek, mint most, hogy péntek, szombat. Hát elindultunk, mit tudom én, hétfőn, aztán hazaérkeztünk 3 hét múlva. És addig próbáltuk, úgymond a legolcsóbb szállás akkor a vasutas MÁV szálló volt, ami ilyen 1-200 forint volt per fő, és emlékszem, hogy mindig a... Hát ugye ezek a MÁV szállók azért voltak, hogy a vasutas megérkezik hajnali 3-kor, alszik 2 órát, és utána indul tovább a szerelvény. Na, megérkezett a zenekar, ugye akkor még ilyen műfázas turnék voltak, viszonylag korán érkeztünk, mondjuk 11-kor. Hát akkor egy idő után már kijött a rendőrség, hogy jó lenne, hogyha egy kicsit figyelnénk másra is. De hát ugye ez azokban az állapotokban nehezen működött, és nagy nehezen lefeküdt mindenki, de akkor marha nehéz volt az ébredés, mert gyakorlatilag ezek a szállások a 10:00-kor ki kellett volna csekkolni. Hát ez soha nem sikerült, tehát hajnalig, vagy délután 2-kor már megint ott volt a rendőrség, hogy most már menjünk. És az a lényeg, hogy a Sex Action Sing Sing turnén következő évben szinte minden vasutas szállóról ki voltunk tiltva, tehát én már nem jelentkezhettem be a nevemet, és ezért mindenféle álneveket használtunk.
0: Mi volt az álneved, erre kíváncsi vagyok.
1: Nyilasi Tibor. Akkor volt Nyilas Misi.
0: Az igen.
1: És gyakorlatilag ez egy ilyen klassz korszak volt. Tehát gyakorlatilag, és folytassam a sztorit, a Sex Action is kinőtt akkor a zenekarrá, hogy ki tudott törni úgymond a fekete lyukból, és a Petőfi Csarnokot évente 2-szer elirakta. Tehát szerette a közönség.
0: Az, hogy gondoltátok volna, hogy ez így lesz? Mert hogy én, ahogy elnézlek, ahogy beszélsz róla, ahogy csillog a szemed, de gyakorlatilag nálad mind a két zenekar úgy indult, hogy majd csak lesz valami.
1: Igen.
0: Ilyen have fun alapon.
1: Pontosan.
0: Hogy
1: azért hozzáteszem, hogy nekünk évekig nem az volt a kérdés, hogy mi a gázsi. Tehát mi úgy is mentünk a turnénak. Tehát nem egyszer volt az, hogy kifizettük a kamiont, mert akkor ilyen nagy technikával mentünk, a technikusokat, stb. Mindent kifizettünk. Aztán Csabival elmentünk közébe, vettünk 1 kiló kenyeret, meg 2 tejfölt, és akkor...
0: És akkor azzal.
1: Ez volt a kaja.
0: Mártogatva.
1: De milyen jó kaja volt. Egyszer képzeld el, hogy a feleségem valahova elutazott 2-3 napra, és a Bence akkor volt ilyen 6-7 éves, és... Mondtam, hogy most elmegyünk turnévacsora. Mi az a turnévacsora? McDonald's? Nem. Megálltunk, közérbe bementünk, vettünk valamilyen felvágottat, stb. Felhajtottam a kocsi csomagtartóját, beültettem a gyereket, beültem meg, na ez a turnévacsora.
0: És holnap innen folytatjuk, mégpedig a Zorállal, mert ők is fellépnek majd augusztus 28-án a Táborfesztiválon, amely 26-ától 29-ig lesz Alsóőrsön. Ez az ország legnagyobb vízparti rock és metal házi bulia, és holnap is lesz vendégem Lévai Hangyási László Hangya, a fesztivál alapítója. Ez a 103.9 Rock FM.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Tábor Fesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárja.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-éig érvényes!
2: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
3: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
4: Nyár, vízpart, napfény. És amit nem vártál.
5: Tudtad, hogy a felfázás bármikor jelentkezhet? Amikor ég és csíp, és gyakran kell mosdóba menned, segíthet a medveszőlőlevél kivonat tartalmú Urzinol tabletta.
4: Ne várj, használd az Urzinolt!
5: Az Urzinol tabletta hagyományos növényi gyógyszer. A javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát gyógyszerészét.
6: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

Császáros, illetve Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, hát a 11. napja van már augusztusnak, van itt sziget, van itt mindenféle szép és jó, hölgyeim és uraim, hát egy jó kánikula is, úgyhogy mindenki vigyázz magára szépen nyugodtan, és sok naptejet használ, meg még sok-sok vizet iszik, amúgy meg, ha valahová kocsival megyünk, akkor senkit és semmit nem hagyunk benne, még 5 másodperce sem, na aztán még www.rockradio.hu, hát online streamen is lehet bennünket hallgatni, és érdemes is, mert a legjobb rockzenék vitathatatlanul itt vannak. A Hip to be Square például a Huey Lewis and the News-tól, akiknek nem csak a The Power of Love volt az egyik legnagyobb slágerük, hanem a most következő dal is, amely 1986-ban jelent meg a Four című album második kislemezeként, és tökéletes példája annak, amikor egy dalt a közönség gyakorlatilag pont fordítva értelmez, mint ahogy az alkotó eredetileg szánta, a vidám, feszes, tipikusan 80-as évekbeli poprockdal Amerikában hatalmas siker lett, a Billboard 600 harmadik helyéig jutott, és mi is nagyon szeretjük meghallgatni, ez a Huey Lewis and the News és a Hip to be Square.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A

93.9 Rock FM. Hát Oasis, akik ugye 2025 visszatérésükkel egyszerűen felrobbantották a rockvilágot. Ez volt az egyik legnagyobb szenzáció, hogy kibékültek a Gallagher testvérek, de nem ért véget a történetünk a Live 25 turné lezárásával, bár hivatalos bejelentés még nincs, egyre több európai város neve merül fel. Egy lehetséges koncertturné kapcsán a legkonkrétabb hírek Rómából érkeztek, ahol a város kulturális vezetése nyilvánosan beszélt az Oasis esetleges fellépéséről, miközben Madrid neve is rendszeresen felbukkan a rajongói találgatásokban. Hát emellett egyre erősebbek azok a pletykák is, hogy a zenekar visszatérhet a legendás Knebworth House színpadára, ahol 1996-ban több mint 4 millió ember előtt írták be magukat végleg a brit rock történelembe. Egy biztos, egyelőre hivatalos turnénaptár nincs, de a háttérben zajló egyeztetések alapján könnyen elképzelhető, hogy hamarosan újabb Oasis koncerteket jelentenek be. Hát amíg erre várunk, azért van itt egy-két jó Oasis sláger, ez például a Don't Look Back in Anger.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, és írja az Útinform, hogy az M3-as autópályán új terelést építettek ki a kerekharaszti pihenőhely térségében. Az 50-es és az 53-as kilométer között a Vásárostamény felé utazó, a belső és az ellenkező oldal belső sávján haladhatnak, míg Budapest felé a külső és a leálló sáv járható. A korlátozás ideje alatt a kerekharaszti pihenőhelyre történő kihajtás biztosított, és az üzemanyag töltő állomás is nyitva van. A 4-es főúton Vecsi és átkelési szakaszán a 21-es kilométernél gyalogos átkelő helyet építenek, a munkákat útszűkület, alkalmanként félpályás lezárás mellett végzik. A 11-es főúton Szentendrén a 18-as és a 22-es kilométernél burkolat felújítást végeznek, mindkét oldalon sávszűkítésre, alkalmanként pedig sávlezárásra kell számítani, ami napközben torlódást okozhat. Plusz 36 29 99 103 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk, ide lehet küldeni a további közlekedési infokat. Köszönjük szépen, és ha már itt vagyunk, meghallgatjuk az Extreme dalát, ez a More Than Words.

Milánó. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Autódaru, Kósvéber.
2: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
3: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
4: Minden nő egyedi és különleges, mint te.
5: Viszont a nőkben közös, hogy hatásos készítményt keresnek felfázás esetén. A medveszőlőlevél kivonat tartalmú urzinollal enyhül a gyakori égő csípő vizelési inger, és ha időben használod az urzinolt, akár az antibiotikum is elkerülhető.
6: Az urzinol tabletta húgyúti fertőzésekre vény nélkül kapható hagyományos növényi gyógyszer, a javallatokra való alkalmazása a régóta fennálló használaton alapul. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
7: Kuponnapok a Rossmannban. Szerezd be a tiszta spórolás kuponfüzetet, és vásárold meg kedvenc tisztító és mosószereidet augusztus 10-e és 16-a között, akár 40% kedvezménnyel. Ha a blokkot feltöltöd, extra nyereményben is részesülhetsz. További részletek a kuponnapok.rossmann.hu oldalon. Rossmann. Tudjuk, mire vágysz.
0: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rockrajongók!

103.9 Rock FM, na hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a Rock délelőtt, még pedig a keddi Rock délelőtt, és már 11 nappal elmúlt augusztus 1-e, szóval hát igen, ez egy keddi nap, de 11-e, és a sziget az javában dübörög, meg dübörög a hőség, a kánikula, úgyhogy mindenki vigyázzon magára, igyon sok-sok vizet, gondoskodjon a napvédelemről, főleg ilyen tej, és persze, ha kocsival megyünk valahová, és leállítjuk senkit, és semmit nem hagyunk benne, hallgatjuk a legjobb rockzenéket online streamen is, www.rockradio.hu, és hát szerintem most így mindent elmondtam, na. És hát, hogyha már a legjobb rock zenéknél, a legjobb rockereknél tartunk, akkor az egyik ilyen az a Guns N' Roses, és a most következő daluk az eredetileg Bob Dylan slágere volt, amit az 1973-as Pat Garrett és Billy a Kölyök című filmhez készített, ezt később többen is feldolgozták, Eric Clapton verziója mellett egyértelműen a Guns N' Roses változata lett a legismertebb, és a legsikeresebb. Nem csak ezért, hanem egyszerűen azért, mert jó, azért is szeretjük meghallgatni. Ez a Guns N' Roses és a Knockin' on Heaven's Door.

103.9 Rock FM, Bruce Springsteen, a főnök, akinek mindig örülünk. Hát ő ugye több mint 5 évtizedes pályafutással rendelkezik, 2026-ban pedig nem csak zenei munkásságával, hanem kulturális és társadalmi szerepvállalásával is reflektorfénybe került. Az év egyik legfontosabb eseménye az új, mintegy 50 millió dolláros beruházással létrehozott Bruce Springsteen Center for American Music megnyitása volt New Jersey államban. A központ a legendás zenész életművét mutatja be archív felvételekkel, emléktárgyakkal és hangszergyűjteménnyel, miközben a rajongók egy átfogó képet is kaphatnak Springsteen több mint 50 éves pályájáról. A jubilómi évhez kapcsolódva egy nagyszabású Born to Run at 50 kiállítás is megnyílt, amely a klasszikus album örökségét idézi fel, és természetesen Springsteen az utóbbi időben többször megszólalt az Egyesült Államokat érintő társadalmi és politikai kérdésekben is, és a zene is központi szerepet játszik az életében, hát az ne játszana. Springsteen a hírek szerint új dalokon dolgozik, amelyek társadalmi és politikai témákat is érintenek. Hát akkor jöjjön a főnök, Bruce Springsteen, Dancing in the Dark.

Rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93 Rock FM írja az útinform, hogy az M1-es autópályán a szélesítési munkák miatt Budapest felé Biatorbágy és az M0-as autóúti csomópont között a főváros felé vezető sávokat lezárták, a 19-es és a 17-es kilométer között a forgalmat a szemközti oldalra terelik át, ahol irányonként két-két sávon haladhatnak a járművek, az átterelési pontokon mindenkinek érdemes óvatosabban vezetni és figyelembe venni a sebességet korlátozó táblákat, illetve az M3-ason Budapest felé Bag térségében a 40-es és a 33-as kilométer között leállósáv aszfaltozása miatt szűkített sávokon lehet haladni. Az 1-es főúton Biatorbágy térségében az M1-es autópálya bővítéséhez kapcsolódó munkák miatt a 13-as és a 14-es kilométernél is útszűkület van érvényben. +3 20 99 9 9 9, ez a mi SMS, Viber és telefonszámunk. Ide lehet küldeni a további közlekedési infókat. Köszönjük szépen, és már jó is, hogy itt van Robert Palmer, ez az Addicted to Love.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM-na, hello mindenkinek, én Csizinszki Éva vagyok, ez pedig itt a keddi rock délelőtt, bizony már a 11. napját tapossuk augusztusnak, hát már javában dübörög a sziget, és dübörög a kánikula, és mi is dübörgünk a kánikulával és a szigettel együtt, mégpedig úgy, hogy sok-sok nap tejet használunk, vagy pedig árnyékban tartózkodunk, vagy teljes testet fedő könnyű nyári ruhában járunk, szóval magyarul vigyázunk magunkra, gondoskodunk a napvédelemről, sok-sok vizet iszunk, és ha autóval megyünk valahová és lállítjuk, senkit és semmit nem hagyunk benne, 5 másodperce sem. Hova tovább, hallgatjuk a legjobb rockzenéket, mégpedig online streamen is, nem csak a 103.9 Rock FM-en, hanem mi ott vagyunk a www.rockradio.hu oldalon, csak ugye oda rá kell menni, és egy jó internettel minden elintézhető. Az Easy Top dalát fogjuk meghallgatni, mégpedig a Le Grunge-ot, amely legendás dal, és egy legendás bordélyházról szól Texasban. 1973-ban jelent meg a Tres Ombres című albumon, és azóta is a rock történelem egyik ikonikus darabja, ez az Easy Top és a The Grunge. You must be around, and that takes its time, but the shack outside the game, and you know what I'm talking about, just let me know if you wanna go to that home out on the range. They got a lot of nice girls,

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Rocketen, ma nézzük azt az időjárást, amiről mostanában olyan sokat beszélgetünk. Szerdán napos csapadékmentes időre számíthatunk. Az ország nagy része fölött nem is lesz felhő az égen. Egy száraz hidegfront hatására sokfelé élénk, főként a Tiszántúlon és északkeleten erős lökések kísérik majd az északi északkeleti szelet. Hajnalban 11-22 fok várható, az északi völgyekben és északkeleten frissülhet fel legjobban a levegő, mérséklődik helyenként, átmenetileg meg is szűnik a kánikula. Ugyanis a legmagasabb hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Hát azért az a 34 fok, az még eléggé emberes, de speciál én szeretem. Na de, most jön a Rainbow és a Long Live Rock'n'Roll.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

103.9 Rock FM, hát ennyi volt már a keddi rock délelőtt, érkezhet a keddi rock délutánban is a legjobb rockzenékkel Klamancsa Krisztián, jön Szili és a Rock the Night, én pedig mindenkit várok holnap is, nagy-nagy szeretettel, és még pedig egy frenetikus rock délelőttel, addig is kellemes délutánt és estét, Csizinszki Éva vagyok, ők pedig a Faith No More és az Epic.

Műsorajánló. A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztár.

a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott.

103.9 Rock FM és a keddi rock délután 37 kedre, de csak 30-30 szerdára és csütörtökre, aztán péntektől megint itt a kánikula. Ha valaki csak a hétvégéket nyaralja át, akkor szerintem a hétvégék manapság kitesznek magukért. Kellemes délutánt kívánok, Lavoncse Krisztián vagyok. Összességében az augusztus kitesz magáért, a legmelegebb hónap, megkockáztatom, így aztán ha valaki a szabadságban gondolkodik és még mindig nem vette ki, augusztus-szeptember váltásánál sem lehet rossz. Meg egyébként augusztus 20-a körül, vagy 20-a és 30-a között ennél jobb híreim egyébként már nincsenek. Legfeljebb a hőmérsékleti értékek, néha visszamegyünk 30 fokra, de az alá szinte soha. És akkor onnantól kezdve megint jön a 31, a 32 és a 33, és a hónap végéig biztosan így lesz ez. Közben Santana a Rock FM-en a dal címe Black Magic Woman.

103.9 Rock FM, az útinform információi szerint az M0-as autóút keleti szektorán az M5-ös autópálya felé vezető oldalon karbantartási munkákat végeznek Csömör térségében. A 64-es kilométernél a külső sávot zárták le, emiatt közel 2 kilométeres a torlódás. Az M1-es autópálya Hegyeshalom felé vezető oldalán pedig egy műszaki hibás jármű akadályozza a forgalmat Óbarok közelében. A 42-es kilométernél már megszűnt a korlátozás, de a torlódás még így is közel 3 kilométeres. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizse között terelést bontanak, a 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és 3 kilométeres torlódás alakult ki. A torlódásban 3 személyautó koccant egymásnak, így a 80-as kilométernél csak a leálló sávon halad a forgalom. Budapest is tele van balesetekkel, a Krisztina körúton történt egy, a 11. kerületben a Budafoki út Bogdánfi utca kereszteződésében még egy, és baleset van a Jászberényi úton is, illetve váltakozó irányú forgalomra kell számítani a Jászberényi úti felüljáról. Jelzőlámpa hiba van jelenleg a Helsinki úton, pontosabban valami elektronikus hibát javítanak tegnap is, ma is, de ezt most már hajnali 5 órától, illetve sávlezárás van továbbra is az október 23-a utcában. Jó utat, balesetmentes közlekedést!

Rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

103.9 Rock FM, vissza a 70-es évekbe, ha csak 4 nevet mondok, akkor is tudja mindenki örökre, hogy kikről, miről van szó. Som Lajos, Révés Sándor, Lévai Tibor, Gallai Péter. Az együttes Som Lajos basszusgitáros alapította a megszűnő Metro együttes néhány tagjával még 1972. augusztusában. Ez a felállás nyugati vendéglátózással kezdett. A folyamatos tagcserék ellenére folyamatosan játszottak, 74-ben majd csatlakozott hozzájuk Gallai Péter billentyűs és énekes, és az ötödik tag Lévai Tibor billentyűs lett. Az ő kiválása után 1975-ben csatlakozott Révés Sándor, aki korábban a Generálban énekelt. Az első kislemezüket a Becsület és a Száj fel magasra dalokkal 1976-ban adta ki a Magyar Hanglemez gyártó vállalat. Mindkét dal nagy siker lett. Első, a zenekar nevét viselő nagylemezük 1977-ben jelent meg. Hölgyeim és uraim, Piramis a Rock FM-en.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM, a 90-es évek végén járunk, amikor a Smash Mouth jön, lát és győz, és nem csak ezzel a dallal, a sokat emlegetett amerikai listavezetővel, az All Starral, pedig 1999-ben azt gondoltuk, hogy nincs ennél nagyobb dobásuk, na de jöttek a Shrek filmek, és a Shrek filmekben ez is benne van, meg a Monkees 60-as évekbeli dalának a feldolgozása, ahogy a Smash Mouth tudta mindezt csinálni. Sosem gondoltuk volna, hogy a 60-as évek beat rockjából lehet egyszer majd alternatív rock. Mindez ráadásul a 90-es évek és a 2000-es évek átmeneti korszakában, amikor évtizedet, évszázadot és még évezredet is váltottunk. Klamoncse Krisztián vagyok, most csak órát váltottunk 3 órából a 4 órába. Egy teherautó rakománya folyt az úttestre az M0-as autóút déli szektorán, írja az Útinform. Egészen pontosan az M5-ös autópálya felé vezető oldalon az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon zajlik a takarítás, lassulásra érdemes számítani. Az M5-ös autópálya Budapest felé vezető oldalán Kecskemét és Lajosmizsek között terelést bontanak, a 74-es kilométernél a külső sávot zárták le, és itt 3 kilométeres torlódás alakult ki. És baleset miatt torlódik a forgalom a 31-es főút és az M0-as autóút csomópontjánál. A baleset a fővárosi szakaszon történt, azonban mindkét lehajtó ágon és a 31-es főúton is torlódás van. Budapesten újabb és újabb balesetek történnek, a Ferihegyi repülőtérre vezető úton történt egy, a Pesti úton történt még egy, illetve a Jászberényi úton továbbra is baleset van, illetve baleset mellett helyszínelnek, és még olyanokra kell figyelni, mint a váltakozó irányú forgalom a Jászberényi úti felüljárón, és továbbra is jelzőlámpa hibát vagy bármiféle hasonló elektronikus izét javítanak a Helsinki úton, ez tulajdonképpen hajnal óta tart, de 23 óráig állítólag eltart. És sávlezárás van az október 23-a utcában, még egy-két napig jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

Balázs, 3-9 Rock FM, Soul Asylum és a Runaway Train. Sosem szabadulunk meg ettől a daltól, persze a szónak a jó értelmében. 1992-ben ötlet volt, 1993-ban megvalósítás, és még 94-ben is siker, és a Soul Asylum legnagyobb slágere a pályafutás során. Sokan úgy voltak vele, hogy csak ez az egy dal jelent meg, de nem, volt neki karrier. És már a 80-as években is léteztek, de a 90-es évek alternatív rock korszaka nagyon jót tett a csapatnak ilyen és ehhez hasonló dalokkal. 26 eltűnt gyermeket találtak meg, miután szerepeltek a videóban, mert hogy a dalhoz tartozó videóklipet az MTV jóvoltából ugye évtizedek óta egy egész világ ismeri, és bár egy későbbi interjú arról számol be, hogy a szám csak 21 volt, ez mit sem vol le az egésznek az értékéből. 2006-ban Dan Murphy gitáros a Pasadena Weekly-nek adott interjújában kijelentette, hogy a videóban szereplő esetek némelyike tragédiával végződött, néhány nem a legjobb forgatókönyv volt, találkoztam egy tűzoltóval a keleti parton, akinek a lánya a videó végén szerepelt, és keserű felügyeleti jogvitát folytatott a feleségével emiatt. Kiderült, hogy a lány nem szökött meg, hanem az anyja megölte és eltemette a hátsó udvarban. Aztán a turnén egy másik lány nevetve azt mondta nekünk, tönkretettétek az életemet, mert látta magát a videón a barátja házában, és az oda vezetett, hogy visszakényszerítették egy rossz otthoni helyzetbe. Na de nézzük a jó oldalát, évtizedekkel később is a dal mindig igazi himnusza volt annak, ha meg kellett találni valakit, gyermekeket Magyarországon, Európában, vagy az Amerikai Egyesült Államokban. Ez a Soul Asylum és a Runaway Train rövid története, zenei folytatása rock délutánban, prognózis, Vörös István énekel, a dal címe Hajsza közben.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Jászberényi úti felüljárón, jelzőlámpa hiba van a Helsinki úton, amelynek javítása késő estig is elhúzódhat. Sávlezárás van az október 23-a utcában ezekben a napokban. Lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Hétköznapi lezárás van a pesti alsó rakparton 17 órától hajnali 5-ig, lezárás még a 13. kerületben a Katona József utcában és félpályás lezárás a Hegyalja úton. Sávlezárások a fővárosban a Szent Gellért rakparton, a 2. kerületben a Kurucleszi úton és a Törökvész úton is, és útszűkületek Budapesten a 3. kerületben a Hadri János utcában és a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

103.9 Rock FM és a keddi rock délután. Billy Idol annyira jól időzített, hogy a 70-es években még nem kezdte el a szóló karriert, legfeljebb az utolsó években, utolsó percekben a 70-es évekből álmodozott róla, és aztán 1981-től fogalom a rockzene, a punk rock egén, de pont a popkorszakban, hát mondjuk egészen pontosan 1981-től talán még annyira nem volt popkorszak, mint később 83-84-től, de őt ez egyáltalán nem zavarta, mert hogy a stílus az abszolút rendben volt. A Hot in the City-vel, az Ice Without a Face-szel, a Flash for Fantasy-vel, a Rebel jellel, és ezen kívül rengeteg minden mással. Tulajdonképpen áténekelte, átzenélte a teljes évtizedet, na nem, mint a napjainkban nem lenne még aktív a koncertekkel, meg aztán az utána következő évtizedekben is, de a 80-as években meg annyi sikert adott ki, hogy azt 3 évtizedre el lehetett volna osztani, és mégis mindegyik óriási siker a 80-as években volt. Klavoncsek Krisztián vagyok, kellemes délután kívánok, útinform legfrissebb, egy teherautó rakománya folyt az úttestre korábban az M0-as autóút déli szektorán, az M5-ös autópálya felé vezető oldalon, az M51-es és az M5-ös csomópontja között. A 27-es kilométernél a külső sávon majdnem egy órája zajlik a takarítás, lassulásra érdemes számítani. Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Jászberényi úti felüljáron, ez várhatóan ma este 8-ig eltart, jelzőlámpa hiba van továbbra is a Helsinki úton, ennek javítása 23 óráig is eltarthat, és sávlezárás van az október 23-a utcában, ez viszont csütörtök estig tart, jó utat, balesetmentes közlekedést kívánok!

hangja a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

93.9 Rock FM, 1985-ben járunk, amikor is Damien Ferencnek volt már szóló karriere, de Bryan Adams életében az első amerikai listavezető sláger jön 1985 kellős közepén, én pedig megnéztem, hogy ki mindenkivel kellett megverekednie az elsőségért. Na jó, nem mindenki jutott fel a top 5-be vagy a top 3-ba. Robert Plant például 1985 közepén a szóló karrierben olyat énekelt, hogy Little by Little. David Lee Roth 1985-től szintén szóló karrierben énekli a Just a Gigolo I Ain't Got Nobody című dalt, miközben kiválik a Van Halenből, és a Van Halennek pont ebben az évben új énekest kellett keresnie. Jön a The Power Station és a Bangagong, Get It On, és még olyan óriási nevek, mint a Supertramp, az ügyeletes láger 85 nyarán a Cannonball, a Simple Minds Skóciából azzal, hogy Don't You Forget About Me, egykori amerikai listavezető dal. Sting 1985-ben kezdi a szóló karriert, és az első jelentős állomás az If You Love Somebody, Set Them Free dala, a Night Ranger és a Sentimental Street szintén 1985-ös, Bruce Springsteen pedig 84-től dobálja a sikereket ránk, majdnem 2 éven keresztül a Born in the USA című albumról, 85 nyarán az az egyik legjobb, hogy Glory Days. És még a Survivor és a The Search Is Over, szoktam emlegetni, hogy 82 és 86 között, 2 Rocky filmzenek között annak sikereik, méghozzá nem is kicsik az amerikai slágerlistán. Hölgyeim és uraim, a top 3, a 3. helyen a Tears for Fears és az Everybody Wants to Rule the World 1985 nyarán az amerikai slágerlistán, Phil Collins és a Sussudio majdnem első, mert hogy az első a kanadai rocker, Bryan Adams. It's a heaven.

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. A 80-as évekből. Rockzenék a

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Jászberényi úti felüljárón, jelzőlámpa hiba van a Helsinki úton, amelynek javítása késő estig is elhúzódhat. Sávlezárás van az október 23-a utcában ezekben a napokban. Lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton 17 órától hajnali 5-ig, lezárás még a 13. kerületben a Katona József utcában és félpályás lezárás a Hegyalja úton. Sávlezárások a fővárosban a Szent Gellért rakparton, a 2. kerületben a Kuruclesi úton és a Törökvész úton is, és útszűkületek Budapesten a 3. kerületben a Hadrianus utcában és a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

0: műsorajánló.
1: A Rock FM bemutatja Táborfesztivál augusztus 26-29. A hazai rock rajongók egyik kedvenc fesztiválja a Balatonnál, Alsóörsön. A színpadon a hazai rock és metal szintér legnagyobb sztárjai.

0: a nemzetközi előadók között Blaze Bailey, Ronnie Romero és Gus G, Illstorm és még sokan mások. Jegyek és további információ a táborfesztivál.hu-n. Táborfesztivál a Balatonnál, a 103.9 Rock FM-mel. Műsorajánlót hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. 103.9 Rock FM. A műsorszám 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Valaki most nyitja ki az üzletét. Valaki most fogadja az első ügyfelét. Valaki most indítja el a vállalkozását.
2: Különböző történetek, egy közönség. A rádiók hetente több mint 7,6 millió embert érnek el Magyarországon. Hirdess rádióban, ismert meg a rádió erejét. Miért rádió.hu?
3: Megérkeztek az IKEA újdonságai. Új termékeinkkel még kényelmesebbé teheted az otthonodat. Ki tudja, talán éppen egy új ágynemű hiányzik ahhoz, hogy még szebben induljon a napod. Fedezd fel több mint 700 új termékünket, és látogass el valamelyik IKEA áruházba. Még ma!
4: A Városliget mellett Budapest egyik legkülönlegesebb új lakókörnyezete formálódik. A Dürer Park épületei már szerkezetkészek, az első beköltözésekre egy éven belül sor kerülhet. Most lakás, garázsbeálló és tároló együttes vásárlása esetén akár 9 millió forint árelőnnyel. Dürer Park, ahol az elegancia otthonra talál.
5: Játék a kastélyban. Molnár Ferenc klasszikusa új formában, ezúttal zenés vígjátékként, október 3-ától a Thália Színház nagy színpadán.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu! Az ajánlat 2026. augusztus 24-ig érvényes!
7: És bedobta!
8: 180! Ez kihagyhatatlan élmény!
7: Hungarian Dance Trophy augusztus 28 és 30 között az MVM.

93.9 Rock FM, marad a kánikula, de néha vannak visszaesések. Akkor is csak 30 fokig. Szerdán jön egy hideg front, és marad a ragyogó napsütés szinte felhőtlen éggel, de nem csak a következő egy-két napban, hanem még legalább egy héten keresztül. De a hideg front hatására csak 30 fok lesz a csúcs, és a hajnali hőmérsékletek is visszaesnek 18-19 fokra. Fázni egyáltalán nem fogunk ebben a két napban sem, mert hogy ez a 18-30 fokos reggeli napközbeni jelenség még csütörtökön is tart. Na de aztán megint jön a forró hétvége, minimum 33 fokkal péntekre, magas UV-sugárzással, rengeteg napsütéssel, szombatra, vasárnapra 33-35 fok lehet, hogy ez hétfőn, kánikulában 36 fokban teljesedjen ki. A reggeli hőmérsékletek 20-22 fokosak lesznek a hétvégén, tehát megint tiszta erőből nyár van. És mi várható a 20-ai hétvégén? 31-32 fok nagy átlagban, állítólag a hét eleje lehet csapadékos, de augusztus 20-a nem.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

103.9 Rock FM, aki ismeri a Bon Jovi karrierindító albumait, az mindent tud. Nevezetesen három is volt. A Bon Jovi album 1984-ben, a 7800 Fahrenheit 1985-ben és a világot jelentő mindent vivő album 1986-ban, a Slippery When Wet. Vissza 1984-be, amikor is a Bon Jovi albumon szerepel a Runaway, amivel New Jersey területi fesztivált nyertek. Így kell beindítani a karriert, de mégis valamiért a 85-ös évet átugorjuk mindig, és azt emlegetjük, hogy 86 évvégétől mi minden történt. De hát ezt a sikerek nagysága határozza meg. Íme a Bon Jovi és a Runaway.

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Jászberényi úti felüljárón, jelzőlámpa hiba van a Helsinki úton, amelynek javítása késő estig is elhúzódhat. Sávlezárás van az október 23-a utcában ezekben a napokban. Lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában, a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton 17 órától hajnali 5-ig, lezárás még a 13. kerületben a Katona József utcában és félpályás lezárás a Hegyalja úton. Sávlezárások a fővárosban a Szent Gellért rakparton, a 2. kerületben a Kuruclesi úton és a Törökvész úton is, és útszűkületek Budapesten a 3. kerületben a Hadrianus utcában és a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

szavakra, melyeket csak mi ismertünk. Az előszobából telefonáltunk titok.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: közlekedés.
1: Budapesten váltakozó irányú forgalom van a Jászberényi úti felüljárón, jelzőlámpa hiba van a Helsinki úton, amelynek javítása késő estig is elhúzódhat. Sávlezárás van az október 23-a utcában ezekben a napokban. Lezárás van a harmadik kerületben a rakpartokon, időszakos korlátozás ezzel párhuzamosan a Mozaik utcában a Sziget Fesztivál 2026 miatt augusztus 18-án estig. Hétköznapi lezárás van a Pesti alsó rakparton 17 órától hajnali 5-ig, lezárás még a 13. kerületben a Katona József utcában és félpályás lezárás a Hegyalja úton. Sávlezárások a fővárosban a Szent Gellért rakparton, a 2. kerületben a Kuruclesi úton és a Törökvész úton is, és útszűkületek Budapesten a 3. kerületben a Hadrianus utcában és a Margit körúton.
0: Dugót vagy balesetet látott? Írja meg 0620 999 1039.

egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből.

93.9 Rock FM, marad a kánikula, de néha vannak visszaesések. Akkor is csak 30 fokig. Szerdán jön egy hideg front, és marad a ragyogó napsütés szinte felhőtlen éggel, de nem csak a következő egy-két napban, hanem még legalább egy héten keresztül, de a hideg front hatására csak 30 fok lesz a csúcs, és a hajnali hőmérsékletek is visszaesnek 18-19 fokra. Fázni egyáltalán nem fogunk ebben a két napban sem, mert hogy ez a 18-30 fokos reggeli napközbeni jelenség még csütörtökön is tart. Na de aztán megint jön a forró hétvége, minimum 33 fokkal péntekre, magas UV-sugárzással, rengeteg napsütéssel, szombatra, vasárnapra 33-35 fok lehet, hogy ez hétfőn, kánikulában 36 fokban teljesedjen ki. A reggeli hőmérsékletek 20-22 fokosak lesznek a hétvégén, tehát megint tiszta erőből nyárban. És mi várható a 20-ai hétvégén? 31-32 fok nagy átlagban, állítólag a hét eleje lehet csapadékos, de augusztus 20-a nem.

103.9 Rock FM, túl kevés idő van a kezemben, hát én is ezt szoktam mondani a rock délutánokra. Styx az elmúlt percekben. Too much time on my hands. Bődi Szili a műsorvezető most 8 órától, ahogy szoktuk. Keddi Rock the Night, dübörög éjfélig. Klamoncse Krisztián vagyok, köszönöm a mai figyelmet a rock délutánok sorában. Holnap délután 3-tól jön a Szertai, Omega és a Babylon most a Rock FM-en búcsúzásul.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

0: Jó estét, Budapest, FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és ez itt a Rock the Night egész este. Én hozom a legjobb rockslágereket, rockpletykákat, rock tudnivalókat. Mindenkinek jó szórakozást kívánva megkezdjük működésünket. A telefonszámunk 0629 99 1039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Tornanálaskáig. Felhívnám a kedves utazó közönség figyelmét, hogy a biztonsági öveket kapcsoljuk be, mert felszállunk. A dolgozóknak jó pihenést, a pihenőknek pedig jó munkát kívánunk. Indul a 8 óra utáni lélekmasszás, természetesen csak is a legjobb lélekmasszőrökkel. Kalandra fül!
1: Valamit mondok, szomjas vagy, látom, egy üvegbort kibontok, figyelj!

Szasz haverom, ez itt a 103.9 Rock FM, augusztus 11-én is nagy szeretettel köszöntök minden Rock FM hallgatót, akinek rock csörgedezik az erejében, és természetesen minden turistát. No, ma van az év 224. napja, és az évből még 142 nap van hátra. És hát azon gondolkodom, hogy a 80-as években szerintem nekünk nem szóltak arról, hogy vannak ilyen nevek, mint a Clarabella, vagy a Clarissa, vagy a Filoméla, nem? Mert hogyha lett volna, akkor, vagy hogyha tudunk róla, akkor valójában nyilván adtuk volna az ember, adták volna az emberek egymásnak. Így viszont nem tudtunk arról, hogy lehet a gyereket Trajánusnak is hívni, vagy Tíciának, vagy esetleg lehet a gyereket mondjuk Klarindának is nevezni, vagy Incének, mondjuk az olyat ismerek, de ettől függetlenül szerintem ez marhára titokban volt tartva, hogy ilyen nevek is vannak, mint például ugye a Dulcinea. No, hát az Isten éltesse mindenkit, és hát aki a Spejszfalán a nagy naptárba ki van írva, az a Tiborc és a Zsuzsanna. Mindenkinek Happy Name Day!

Budapest egyetlen rock rádiója, a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből.

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és hát mi történt a mai napon? Hát azon túl, hogy ez a mai nap a maja időszámítás kezdete, Krisztus előtt 31.14, idehaza 1849-ben lemond Kossuth Lajos Magyarország kormányzója, és átadja a teljhatalmat Görgei Artúrnak. De történt a világban rock'n'roll is. Például 1966-ban, gyerekek, 1966-ban, azért ez nagyon durva, John Lennon nyilvánosan bocsánatot kér azon kijelentése miatt, miszerint a Beatles népszerűbb, mint Jézus. Hát pedig szerintem azért ezen el lehet gondolkodni. Abban az időben azért ez egy brutálisan népszerű zenekar volt, és hát az ember nem látott az orránál tovább, főleg, hogyha 20 év alatt volt. És hát gondolom az is nagyon fontos volt, hogy az angol vezetőség nem akarta, hogy John Lennonnak legyen igaza.

dosó menekül, recsegnek az ágak. Táguló szemében ott szűköl az állat. Mesztelen emberek sírgödrüket ássák. Kopognak a rögök, de ők már nem hallják.

műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, 12 éven aluljaknak nem ajánlott. Rock rajongók!

Szaszhaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és lássuk, hogy mit ígér nekünk időjárási László. Hát alapvetően kánikula felé haladunk ismételten, szóval ez a hét abszolút mértékben arról fog szólni, hogy hogy emelkedik megint a hőmérő higanyszála brutálisan az egekbe. Szerdára már akár 35 fok is lehet, csütörtökre meg 36. Szóval igazi strandidő lesz, igazi augusztusi tomboló július lesz, mert hogy augusztusban azért már hűvösebb szelek fújnak, és ilyenkor könnyű egyébként egy kicsit megfázni is a strandolás után, mert az ember azt hiszi, hogy még mindig ugyanolyan meleg van, mint júliusban, de hát most úgy tűnik, hogy az lesz, hogy ilyen júliusi melegek jönnek most itt az augusztus közepe felé. Szóval mindenkinek kellemes időtöltést, nyaralást, meg minden ilyesmét, a taxisoknak jó utat, a rendőröknek és a mentőknek pedig könnyű estét kívánok. Mindenkinek jó rádiózást itt a 103.9 Rock FM-en.

103.9 Rock FM 100%-ig rock, és hát Ján Gillen adott egy interjút, amiből kiderül az, hogy mi vezetett a 76-os Deep Purple feloszlásához, és miért csak 8 évvel később álltak össze újra az eredeti felállással. Ján Gillen azt mondja, hogy külső hatások értek minket, túl sok pénzünk lett, és úgy éreztük, hogy egyszer csak halhatatlanok vagyunk. De aztán rá kellett jönnünk, hogy attól működött a Deep Purple, hogy az egy csapatmunka volt. Az emberek változnak, és egyre érettebbek lesznek, például annak hatására, hogy családot alapítanak. Ez a folyamat mindenkinél más-más ütemben zajlik, de az nem szerencsés, ha túl lassan megy. Az már nem igazán rock'n'roll, ha valaki még 40 évesen is lázadó. Szóval kb. Ezért oszlott fel a Deep Purple akkor, aztán ugye jött a David Coverdale és Glenn Hughes korszak, az se volt rossz.

a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-es évekből. És a legjobb magyar rockzenék. Ez a 103.9 Rock FM.

Du hast mich. Du hast mich.

103.9 Rock FM ebben a pillanatban érkezik hozzánk a magyar rockzene robbanó szere, azaz a Dinamit. Ha valaki azt mondja neked, hogy felrobbant a színpad, akkor nyugodtan gondolj a Dinamitra, mert ők tényleg úgy zenéltek régen, mintha, és ma is, hát természetesen ma is, mintha TNT lenne a kezükben, de szerencsére hangszereket hoznak a színpadra, és nem gyutacsot. Egy biztos, hogyha őket hallgatod, akkor a lábad önálló életre kell, a fejed meg bólint, mint egy jól időzített detonátor. Énekel Viki Dágyula, és robban a Dinamit.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség leges, legjobb rockslágereit, rockpletykáit. Bízom benne, hogy senkinek nem lassul a pislogása, mert én mellettem elaludni nem lehet. Este 10 után vagyunk, és a telefonszámunk még mindig 0629 99 103.9. Ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt pedig a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Torka szakadtáig. Éjfélig itt vagyok veletek, és már is hozom a földkerekség legnagyobb rockslágereit 10 után is.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát 1992. januárjában kalauzollak el titeket, amikor az MTV-n Eric Clapton rögzítette az Unplugged című koncertalbumát. Ugye akkor nagy Unplugged láz volt, rengetegen hoztak ki Unplugged dalokat, többek között a Nirvana, Bon Jovi is csinált, mindenki, aki akkor számított és élt és mozgott, gyakorlatilag Unplugged felvételeket csinált az MTV-ben, az MTV stúdiójában. De ez a felvétel Eric Claptonnak különös sikert hozott. Egyrészt megmutatta egy új oldaláról saját magát, és bemutatta azt a blues oldalát, amit ő igazán szeretett egészen fiatal kora óta. És hát olyan jól sikerült ez az album, hogy a következő évben mindjárt 3 Grammy-díjjal is jutalmazták, és mindebből 26 millió példányt talált belőle gazdára világszerte. Most jön az egyik legmeghatározóbb dal a lemezről, ez pedig nem más, mint a Lemez.

FM 103.9, itt a Rockon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát jöjjön a rockzene aranykora, amikor Bon Jovi gyakorlatilag, hát ha nem is hetente, de azért évente kihoztak egy albumot, és általában, amit ők csináltak, az mindig teli találat volt, és valahogy nagyon kajáltal nép. De nem is tudom, mi lehetett a recept, talán Desmond Child, aki azért elég sok embernek írt dalokat, többek között ugye ő írta az I Was Made For Loving You-t a Kissnek, de írt slágért Enrique Iglesiasnak, és írt slágért még Britney Spearsnak is. Na mindegy, azt hiszem ezt a most következőt például fogalmam sincs, hogy a Desmond Child írta, aki egyébként félig magyar származású. You Give Love a Bad Name, itt a Rockon, már is jön Bon Jovi.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, én hozom a földkerekség legnagyobb és legjobb rock slágereit, rock pletykáit. A telefonszámunk még mindig 0629991039, ide tudjátok megírni azt, ami a szíveteket nyomja, vagy az élet súlya, vagy a világ gondja. Egyéb iránt a www.rockradio.hu-n hallgathatóak vagyunk Chicagótól egészen Makkosodkáig. 11 óra után is fergeteg és rock slágerekkel, rock sztorikkal és rock pletykákkal várlak titeket itt a 103.9 Rock FM.

Budapest egyetlen rock rádiója a 103.9 Rock FM. Rockzenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből.

Szaszaverom, ez itt a 103.9 Rock FM, és egy olyan zenekar következik, amelynek pályája teljesen megegyezik a Genesis-ével, ugye ami korábban underground volt, aztán utána később popzenekarrá változott, és mind a kettőben rettenetesen sikeres volt. Na melyik az a zenekar, amelyik Magyarországon ugyanezt az életutat járta be? Ez nem más, mint a Bikini, mert hogy ugye kezdetben Nagy Ferúval teljesen underground és olyan világot hoztak, amit addig nem igazán, én rettenetesen szerettem, hozzáteszem, 20. századi híradó, meg a Hova lett című lemez, szóval mind a kettőt nyilván ismerjük és szeretjük, de aztán kicserélődik a frontember, és a zenekar elkezd pop-rock irányba haladni, és abban is hatalmas király lett. Mi ez, ha nem sikersztori, ugye kérdezzük magunktól? Persze, hogy sikersztori, a legjobb sikersztori következik, a Bikini itt a

zenék a 80-as évekből. Rockzenék a 90-es évekből. A 90-

FM 103.9, itt Rokon, szevasztok, én Szili vagyok, és hát ennyi volt a móka mára, zárul Szili mókatára, úgyhogy thank you for your corporation, danke schön, liebe Gäste, tschüss, liebe Hörer, mal egyetz, kanyetz.